1,5, mit kezdesz vele? Én a saját fele, barátom vagyok, a fele vagyok, fele. Megint ez a szétumpája, hogy a terelő megyek hazafele, és az egy még mindig a fél duplája, de a kettőnek meg csak a fele. A